chito nekure Doris nekanyorchike silingishek 80,000 ainanda nekit 800,000 nekit ke 800,000 chill star 441 hash star 441 hash